0: Köszöntjük tisztelt hallgatóinkat, jó estét kívánunk! Önök augusztus 8-ai magyar nyelvű adásunkat hallgatják. A többi munkatárs nevében Kutin Dániel kíván jó vételt az elkövetkező percekben. Átalakulóban Horvátország népesség mozgása rekordot döntött a belföldi költözés. Részben a növekvő karbantartási kiadások miatt lettek iszonyú drágák a horvát apartmanok. Napsütéses és valamivel melegebb időt láttak elő holnapra vidékünkre.
1: Híreink következnek.
0: Továbbra is többen költöznek Horvátországba, mint ahányan elhagyják, de a bevándorlási többlet egy év alatt csak nem 12 ezer fővel csökkent, miközben 2016 óta nem változtattak ennyien lakóhelyet az országon belül, mutatják a horvát statisztikai hivatal adatai. Tavaly 56.665-en érkeztek külföldről Horvátországba, miközben 37.485-en távoztak. A különbsége 19.180, jóval kevesebb a 2024-ben mért, mint egy 31.000-es a bevándorlási többletnél. Horvátország népességét 2022 óta ismét a bevándorlás gyarapítja, ezt azonban egyre kevésbé a hazatérő horvátok, és mindinkább a külföldi munkavállalók érkezése magyarázza. A beköltözők kevesebb, mint harmada, 29,7%-a volt horvát állampolgár. A legtöbben Németországból érkeztek, ami részben a korábban kivándorolt horvátok visszatérésével magyarázható. Az új bevándorlás súlypontja ugyanakkor egyre inkább Ázsia felé tolódik. Nepálból 6264-en, a Fülöp-szigetekről 4500-an telepedtek le az országban. Bosznia-Hercegovinából 4731-en, Szerbiából 3696-an, Ukrajnából pedig 2986-an érkeztek. Az adatokban a tartózkodási és munkavállalási engedéllyel érkező külföldiek, valamint az ideiglenes védelemben részesülő ukrajnai menekültek is szerepelnek. A bevándorlók csak nem kétharmada a férfi volt, ami ugyancsak a munkaerőpiaci célú migráció súlyát jelzi. A kivándorlás fő iránya továbbra is Németország. Az országból távozók között szintén a férfiak voltak többségben, különösen a 20 és 39 év közöttiek. A kivándorlók 35%-a volt horvát állampolgár. Miközben a külföldről érkezők száma csökkent, Horvátországon belül felgyorsult a népesség átrendeződése. Tavaly 73.838-an költöztek másik címre, ami 2016 óta

emelkedő árak mellett a főszezonban a megbízható munkaerő hiánya is komoly gondot okoz. Sok tulajdonos szerint a megbízható takarítók megtalálása még nagyobb kihívást jelent, mint a magasabb díjak kifizetése. Különösen szombatonként, amikor mindössze néhány óra áll rendelkezésre az ingatlan felkészítésére az új vendégek érkezése előtt. A munka gyakran messze túlmutat a belső terek takarításán, hiszen a friss ágyneműt, a mosást, a kertgondozást és a medence karbantartását általában külön számlázzák, ami jelentősen megnöveli a végösszeget. A tulajdonosok és a szakemberek beszámolói alapján az órabérek jellemzően 20 és 30 euró között mozognak. Egy 8-10 fős, nagyobb nyaraló esetében azonban a takarítás, a mosás és a kültéri karbantartás együttes költségek könnyen elérheti a 300-500 eurót. Az árazás vállalkozásként eltér, hiszen egy bejegyzett takarító cég óradíj helyett négyzetméterenként 3 eurót számol fel, míg mások nem vállalnak munkát 25 eurós órabér alatt. Az árak régiónként is változnak. A makarskai hozzászólók szerint a takarító csapatok általában 20-25 euró közötti órabérrel dolgoznak, a mosásért és a medence karbantartásáért pedig külön díjat kérnek. A mosás kilogramonként nagyjából 3 euróba kerül, míg a rendszeres medence tisztítás alkalmanként átlagosan 50 euró. Pulában a 25-30 eurós órabér a jellemző, egy labini hozzászóló szerint pedig egyes szolgáltatók már úti költséget is felszámítanak. Bár abban megoszlanak a vélemények, hogy a jelenlegi árak indokoltak-e, egy kérdésben lényegében mindenki egyetértett, miszerint tapasztalt és megbízható takarítóból tartósan kevés van a piacon.

Kazinczy Ferenc tanítványai közül Kölcsey Ferenc a legkiválóbb tehetség, mint költő előkelő helyet foglal el líránk történetében. Prózai írásművei nyomán a magyar stílus szerencsésen fejlődött, bíráló szelleme az irodalmi érzék finomítására jelentékenyen hatott, gondolatai új eszméket ébresztettek. Kölcsey Ferenc 1790. augusztus 8-án született Sződemeter faluban, Középszolnok megyében. Régi református nemesi családból származott, atya Kölcsey Péter, Bihar megyei és Szatmár megyei földbirtokos volt. Korán elhunyt, 6 gyermekkel hagyta át Rőzvegyét, Bölöni Ágnest. A költő 6 éves korától kezdve a debreceni református kollégiumban tanult. Nádfődeles házban lakott testvéreivel és egy öreg nő cseléddel, aki anyjukat helyettesítette. A kollégiumot sohasem tudta megszeretni, a tanárok komorsága, a tanulók szilajsága, az iskolai élet sivársága elkedvetlenítették, úgy szólván társtalanul nőtt fel a debreceni iskolában. Félénk viselkedése, nyílabus természete, egyre jobban fokozódó olvasókedve elkülönítették diáktársaitól. A szomorúságra elég oka volt, még mint kisgyermek himlőbe esett, s bal szemére megvakult, atyát alig ismerte, anyja korán elhunyt. A rokonok, cselédek, diákok társasága nem pótolhatta a szülői szeretet melegét. Egyre több gyönyörűséget talált a könyvekben, képzelete a görög és római hősök tettei közül kalandozott, az ókori klasszikusokat, különösen Cornelius Nepot lelkesedéssel olvasta, később belemélyedt a modern írókba is. Tanulmányozta a népszerű francia és német költőket, a magyarok közül Csokonait, Kazincit, Kisfaludit, Virágot. 20 éves korában Pestre ment törvénygyakorlatra. Baráti viszonyba lépett Horváth Istvánnal, Szemere Pállal, Vitkovics Mihállyal, megismerte Fáj Andrást, Helmeci Mihályt, Virág Benedeket, szorosan csatlakozott a széphalmi mestere nyelvújító irányához. Törvénygyakorlatának befejezése után nyilvánosan is fellépett költeményeivel, Szemere Pál társaságában ő írta a mondolatra a feleletet. Ez a gúnyirat, és még inkább a tudományos gyűjteményben közzétett bírálatai az olvasó közönség jelentékeny része előtt népszeretlenné tették. 1812-től kezdve Bihar megyei országán Álmos faluban gazdálkodott. A megélhetés gondjai nemesi birtok részének gondozására szorították, az irodalmi élet után vágyódó íróból falusi gazda lett. Baráti összeköttetéseit a félre első faluban csak úgy megtartotta, mint új gazdaságában, a világtól szintén elzárt Szatmár megyei csekekösségben. Itt 1815-ben telepedett le, ekkor osztozott meg testvéreivel családi örökségén. Sivár életében levelezései és a pételi kirándulásai hoztak némi derőt. Pételen lakott legjobb barátja a Szemere Pál, kastélyában sok kedves órát töltött. A himnusz a magyar népzivataros századaiból a költő legnagyobb hatású verse. 1823-ban a nemzeti újjászületés hajnalán írta Szatmár csekély magányában. Először Kisfaludi Károly Aurora című almanakban jelent meg, kötetben pedig 1832-ben. A költemény a romantika ismertető jegyeit hordozza magán, és felépítését tekintve keretes szerkezetű. Csekély magányából az országszerte meginduló közéleti mozgalmak ragadták ki. 1829-től kezdve ereje nagyobb részét a Marsz feltűnt nagy tudása valló felszólalásaival. 1832-ben Szatmár vármegye főjegyzőjévé és országgyűlési követévé választották. A pozsonyi országgyűlésen a legtekintélyesebb politikusok közé emelkedett. 1834 végén a lemondott követi megbízásáról. Szatmár megyében a konzervatív nemesek kerekedtek felől. Ő a liberalizmus eszmét képviselte, nem maradhatott helyén. Megindító beszédében búcsúzott el a pozsonyi rendektől. Utolsó szónoklatával annyira meghatotta a követtársait, hogy azon a napon nem folytatták tovább az ülést. Az ifjúság gyászpátyolt kötött kalapjára, Kossuth Lajos gyászkeretben küldötte szét országgyűlési tudósításait.
Főjegyzői tisztét továbbra is viselte vármegyében, hivatalos ügyei mellett az irodalomnak és gazdaságnak élt. Családot nem alapított, szeretettel gondozta el hunyfivére családját, tanítgatta patvaristáit, ezek később is hálásan emlékeztek vissza a Csekén és Nagy Károlyban eltöltött évekre. Részt vett a Magyar Tudományos Akadémia munkájában is, de ahhoz, hogy régi vágyát követve állandóan Pesten tartózkodjék, nem volt elég vagyona. Az akadémiai titkárságot sem tudta elnyerni, bár erre Döbrentei Gábor lemondása után szintén vágyódott. Írótársainak, különösen Szemere Pálnak és az Aurora Kör tagjainak kérésére gyakran küldött fel egy-egy verset vagy prózai darabot a folyóiratokba és évkönyvekben. Élete végén minden idejét lekötötte a báró Veselényi Miklós ellen indított per. A szabad elvű ellenzéki főurat hűtlenségi perbe fogták, védelmét ő vállalta fel, de védőiratát nem fejezhette be. 1838. augusztus 24-én, élete 48. évében hirtelen elhunyt. Halála helyén Csekén temették el.

0: időjárás jelentés.
1: Napsütéses, kellemesen meleg volt vidékünk mai időjárása. Eszéken délben 28 Celsius fokot mértek, a légnyomás értéke 1019 hektopaszkál volt. Napsütéses időt láttak elő holnapra vidékünkre a meteorológusok. Gyenge északi, északkeleti irányú szél fúj, a hőmérséklet valamivel növekszik, és a reggeli órákban 21 fok körül alakul. A legmagasabb nappali elérheti a 34 Celsius fokot. Augusztus 8-ai adásunkat hallották, kedves hallgatóink, megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a többi munkatárs nevében Kutin Dániel köszön el önöktől, a viszont hallásra.
0: Önök az SZK Rádió magyar nyelvű adását hallották, adásunkat meghallgathatják a radio.hrt.hr címen is.